Pas na tredu vraidi. Was it shon yivu aram aluhar? Yivu aram aluhar. Na granar vi kog lakui da mahojik taran charger in fisi kjolchen. Ni baluhe. Morshan faigloma vraidi agus rama sator arshan agus dermat kaima tasahesu fasta faig.